0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternpower. Pozdravlem was. Echtheitsprüfung von Zeugnissen. Die Lehrlings- und Meisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammer erweitern ihr System um ein modernes Zeugnis-Verifikationssystem. Ein QR-Code auf dem Lehrabschluss Meister- oder Unternehmerprüfungszeugnissen ermöglicht ab sofort die Echtheit dieser Nachweise rasch digital zu überprüfen. Das Zeugnis-Verifikationsservice verbindet ein gedrucktes Zeugnis mit einem geschützten digitalen Datensatz. Neue Bestmarke für Schule im Bad. Rund 10.000 Schülerinnen und Schüler aus rund 500 Schulklassen nutzten heuer die Aktion Schule im Bad und genossen in den letzten Schulwochen kostenlosen Eintritt in den burgenländischen Schwimm-, Frei- und Strandbädern. Die Wirtschaftskammerinitiative ermöglichte den Jugendlichen auch heuer einen kostenlosen Badetag und bot gleichzeitig den 19 teilnehmenden Betrieben die Gelegenheit, ihr Freizeit- und Sportangebot zu präsentieren.
2: Tarlótűz pusztított a határ közelében. A Fertőrákoshoz tartozó Piusz puszta mellett szerda délután csaptak fel a lángok. A szélnek és a nagy szárazságnak köszönhetően gyorsan terjedt a tűz, a Magyar Katasztrófavédelem közlése szerint gyorsan elérte a 10 hektárt, egy fenyőerdőt, és átterjedt a határ osztrák oldalára is. Magyar oldalról 16, osztrák oldalról pedig 11 település tűzoltója dolgozott a helyszínen, összesen 216 fővel, akik kéziszerszámokkal és locsoló tömlőkkel oltották a tüzet. Burgenlandi oldalon nagyjából 2 óra alatt sikerült megfékezni a lángokat, Győrmoson-Sopron megyében azonban tovább tomboltak a lángok, a burgenlandi tűzoltók pedig eleinte nem tevékenykedhettek a magyar oldalon. Később ez aztán megváltozott, és a két ország tűzoltói együtt dolgoztak. Csütörtök hajnalban fejezték be a munkát a tűzoltók Fertőrákos külterületén. A tűzeset részben érintette a soproni vízmű Sopronkövidei vízbázisát is, több kút elektromos ellátórendszere megsérült. A vízellátás ugyanakkor nincs veszélyben. Hogy a tüzet mi okozhatta, azt egyelőre nem lehet tudni. Nagyjából 40 hektár vált a lángok martalékává. Baba barát lett a Felsőpújai Klinika. Burgenlandban elsőként a Felsőpújai Kórház nyerte el a Baba barát kórház minősítést. Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF nemzetközi követelményei alapján odaítélt tanúsítvány a korai anya-gyermek kapcsolat támogatását, a szoptatás ösztönzését, a családok megfelelő tájékoztatását és a különböző szakemberek szoros együttműködését is elismeri. Hans Péter Doszkocél tartományfőnök szerint a díj bizonyítja, hogy kisebb kórházakban is kiemelkedő színvonalú látás biztosítható.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt Sie Gerlinde Sternpower. Pozdravlem vas. Echtheitsprüfung von Zeugnissen. Die Lehrlings- und Meisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammer erweitern ihr System um ein modernes Zeugnis-Verifikationssystem. Ein QR-Code auf dem Lehrabschluss Meister- oder Unternehmerprüfungszeugnissen ermöglicht ab sofort die Echtheit dieser Nachweise rasch digital zu überprüfen. Das Zeugnis-Verifikationsservice verbindet ein gedrucktes Zeugnis mit einem geschützten digitalen Datensatz. Neue Bestmarke für Schule im Bad. Rund 10.000 Schülerinnen und Schüler aus rund 500 Schulklassen nutzten heuer die Aktion Schule im Bad und genossen in den letzten Schulwochen kostenlosen Eintritt in den burgenländischen Schwimm-, Frei- und Strandbädern. Die Wirtschaftskammerinitiative ermöglichte den Jugendlichen auch heuer einen kostenlosen Badetag und bot gleichzeitig den 19 teilnehmenden Betrieben die Gelegenheit, ihr Freizeit- und Sportangebot zu präsentieren.
2: Tarlótűz pusztított a határ közelében. A Fertőrákoshoz tartozó Pius puszta mellett szerda délután csaptak fel a lángok. A szélnek és a nagy szárazságnak köszönhetően gyorsan terjedt a tűz, a Magyar Katasztrófavédelem közlése szerint gyorsan elérte a 10 hektárt, egy fenyőerdőt és átterjedt a határ osztrák oldalára is. Magyar oldalról 16, osztrák oldalról pedig 11 település tűzoltója dolgozott a helyszínen, összesen 216 fővel, akik kéziszerszámokkal és locsoló tömlőkkel oltották a tüzet. Burgenlandi oldalon nagyjából 2 óra alatt sikerült megfékezni a lángokat, Győr-Moson-Sopron megyében azonban tovább tomboltak a lángok, a burgenlandi tűzoltók pedig eleinte nem tevékenykedhettek a magyar oldalon. Később ez aztán megváltozott, és a két ország tűzoltói együtt dolgoztak. Csütörtök hajnalban fejezték be a munkát a tűzoltók Fertőrákos külterületén. A tűzeset részben érintette a soproni vízmű Sopron-Kőhidai vízbázisát is, több kút elektromos ellátórendszere megsérült. A vízellátás ugyanakkor nincs veszélyben. Hogy a tüzet mi okozhatta, azt egyelőre nem lehet tudni. Nagyjából 40 hektár vált a lángok martalékává. Baba barát lett a Felsőpujai Klinika. Burgenlandban elsőként a Felsőpujai Kórház nyerte el a Baba barát kórház minősítést. Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF nemzetközi követelményei alapján odaítélt tanúsítvány a korai anya-gyermek kapcsolat támogatását, a szoptatás ösztönzését, a családok megfelelő tájékoztatását és a különböző szakemberek szoros együttműködését is elismeri. Hans Péter Doszkocél tartományfőnök szerint a díj bizonyítja, hogy kisebb kórházakban is kiemelkedő színvonalú ellátás biztosítható.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer. Pozdravlem was. Echtheitsprüfung von Zeugnissen. Die Lehrlings- und Meisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammer erweitern ihr System um ein modernes Zeugnis-Verifikationssystem. Ein QR-Code auf dem Lehrabschluss Meister- oder Unternehmerprüfungszeugnissen ermöglicht ab sofort die Echtheit dieser Nachweise rasch digital zu überprüfen. Das Zeugnis-Verifikationsservice verbindet ein gedrucktes Zeugnis mit einem geschützten digitalen Datensatz. Neue Bestmarke für Schule im Bad. Rund 10.000 Schülerinnen und Schüler aus rund 500 Schulklassen nutzten heuer die Aktion Schule im Bad und genossen in den letzten Schulwochen kostenlosen Eintritt in den burgenländischen Schwimm-, Frei- und Strandbädern. Die Wirtschaftskammerinitiative ermöglichte den Jugendlichen auch heuer einen kostenlosen Badetag und bot gleichzeitig den 19 teilnehmenden Betrieben die Gelegenheit, ihr Freizeit- und Sportangebot zu präsentieren.
2: Tarlótűz pusztított a határ közelében. A Fertőrákoshoz tartozó Pius puszta mellett szerda délután csaptak fel a lángok. A szélnek és a nagy szárazságnak köszönhetően gyorsan terjedt a tűz, a magyar katasztrófavédelem közlése szerint gyorsan elérte a 10 hektárt, egy fenyőerdőt és átterjedt a határ osztrák oldalára is. Magyar oldalról 16, osztrák oldalról pedig 11 település tűzoltója dolgozott a helyszínen, összesen 216 fővel, akik kéziszerszámokkal és locsoló tömlőkkel oltott a tüzet. Burgenlandi oldalon nagyjából 2 óra alatt sikerült megfékezni a lángokat, Győr-Moson-Sopron megyében azonban tovább tomboltak a lángok, a burgenlandi tűzoltók pedig eleinte nem tevékenykedhettek a magyar oldalon. Később ez aztán megváltozott, és a két ország tűzoltói együtt dolgoztak. Csütörtök hajnalban fejezték be a munkát a tűzoltók Fertőrákos külterületén. A tűzeset részben érintette a soproni vízmű Sopron-Kőhidai vízbázisát is, több kút elektromos ellátórendszere megsérült. A vízellátás ugyanakkor nincs veszélyben. Hogy a tüzet mi okozhatta, azt egyelőre nem lehet tudni. Nagyjából 40 hektár vált a lángok martalékává. Baba barát lett a Felsőpujai Klinika. Burgenlandban elsőként a Felsőpujai Kórház nyerte el a Baba barát kórház minősítést. Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF nemzetközi követelményei alapján odaítélt tanúsítvány a korai anya-gyermek kapcsolat támogatását, a szoptatás ösztönzését, a családok megfelelő tájékoztatását és a különböző szakemberek szoros együttműködését is elismeri. Hans Péter Doszkocél tartományfőnök szerint a díj bizonyítja, hogy kisebb kórházakban is kiemelkedő színvonalú ellátás biztosítható.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternpower. Pozdravlem vas. Echtheitsprüfung von Zeugnissen. Die Lehrlings- und Meisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammer erweitern ihr System um ein modernes Zeugnis-Verifikationssystem. Ein QR-Code auf dem Lehrabschluss Meister- oder Unternehmerprüfungszeugnissen ermöglicht ab sofort die Echtheit dieser Nachweise rasch digital zu überprüfen. Das Zeugnis-Verifikationsservice verbindet ein gedrucktes Zeugnis mit einem geschützten digitalen Datensatz. Neue Bestmarke für Schule im Bad. Rund 10.000 Schülerinnen und Schüler aus rund 500 Schulklassen nutzten heuer die Aktion Schule im Bad und genossen in den letzten Schulwochen kostenlosen Eintritt in den burgenländischen Schwimm-, Frei- und Strandbädern. Die Wirtschaftskammerinitiative ermöglichte den Jugendlichen auch heuer einen kostenlosen Badetag und bot gleichzeitig den 19 teilnehmenden Betrieben die Gelegenheit, ihr Freizeit- und Sportangebot zu präsentieren.
2: Tarlótűzpusztított a határ közelében. A Fertőrákoshoz tartozó Pius puszta mellett szerda délután csaptak fel a lángok. A szélnek és a nagy szárazságnak köszönhetően gyorsan terjedt a tűz, a Magyar Katasztrófavédelem közlése szerint gyorsan elérte a 10 hektárt, egy fenyőerdőt és átterjedt a határ osztrák oldalára is. Magyar oldalról 16, osztrák oldalról pedig 11 település tűzoltója dolgozott a helyszínen, összesen 216 fővel, akik kéziszerszámokkal és locsoló tömlőkkel oltották a tüzet. Burgenlandi oldalon nagyjából 2 óra alatt sikerült megfékezni a lángokat, Győr-Moson-Sopron megyében azonban tovább tomboltak a lángok, a burgenlandi tűzoltók pedig eleinte nem tevékenykedhettek a magyar oldalon. Később ez aztán megváltozott, és a két ország tűzoltói együtt dolgoztak. Csütörtök hajnalban fejezték be a munkát a tűzoltók Fertőrákos külterületén. A tűzeset részben érintette a soproni vízmű Sopron-Kőhidai vízbázisát is, több kút elektromos ellátórendszere megsérült. A vízellátás ugyanakkor nincs veszélyben. Hogy a tüzet mi okozhatta, azt egyelőre nem lehet tudni. Nagyjából 40 hektár vált a lángok martalékává. Baba barát lett a Felsőpujai Klinika. Burgenlandban elsőként a Felsőpujai Kórház nyerte el a Baba barát kórház minősítést. Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF nemzetközi követelményei alapján odaítélt tanúsítvány a korai anya-gyermek kapcsolat támogatását, a szoptatás ösztönzését, a családok megfelelő tájékoztatását és a különböző szakemberek szoros együttműködését is elismeri. Hans Péter Doszkocél tartományfőnök szerint a díj bizonyítja, hogy kisebb kórházakban is kiemelkedő színvonalú látás biztosítható.
0: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
3: Danas nas očekujú velike vrúčine. Schon am Morgen ist es ungewöhnlich warm. Die Sonne scheint den ganzen Tag nahezu ungestört. Tekce se tu i tamo pojaviti poneki oblak. Die Höchstwerte erreichen 34 bis 38 Grad. Dazu weht stellenweise mäßiger Südwind. Dnevne temperature će biti između 34 i 38 stupňova.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin

neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futtony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva.

0: Es ist 10 Uhr.
1: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
2: Vor dem Mikrofon begrüßt Sie Gerlinde Sternpower. Pozdravljam vas. Echtheitsprüfung von Zeugnissen. Die Lehrlings- und Meisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammer erweitern ihr System um ein modernes Zeugnis-Verifikationssystem. Ein QR-Code auf dem Lehrabschluss Meister- oder Unternehmerprüfungszeugnissen ermöglicht ab sofort die Echtheit dieser Nachweise rasch digital zu überprüfen. Das Zeugnis-Verifikationsservice verbindet ein gedrucktes Zeugnis mit einem geschützten digitalen Datensatz. Neue Bestmarke für Schule im Bad. Rund 10.000 Schülerinnen und Schüler aus rund 500 Schulklassen nutzten heuer die Aktion Schule im Bad und genossen in den letzten Schulwochen kostenlosen Eintritt in den burgenländischen Schwimm-, Frei- und Strandbädern. Die Wirtschaftskammerinitiative ermöglichte den Jugendlichen auch heuer einen kostenlosen Badetag und bot gleichzeitig den 19 teilnehmenden Betrieben die Gelegenheit, ihr Freizeit- und Sportangebot zu präsentieren. Oganj na polju u Ugarskom fete Rakošu. Blizu gradišćanske granice kod Cindrofa je srijedu od podne zbusnuo oganj. U kratkom času se je proširio na površinu od 10 hektari. 11 gradišćanskih ognogasnih ekipov je bilo isto uključeno. Na početku samo na austrijanskoj strani, kada su imali zadaću da prepriču da se oganj proširi na austrijansko gradišće, a od 18 uri, kada je peljač službe za katastrofe konačno prosio za pomoć, i u Ugarskoj. Pomagali su uz druge ognjogasci iz Cindrofa, Cogrštofa, Klimpuha i Trajštofa. Protiv glada u svitu. Denas petak u 15 uri zvonu po cijeloj Austriji crikveni zvoni u znaku solidarnosti. Ovu akciju je pokrenuo Caritas Gradišće skupa s Železanskom biškupijom. Glad broji i nadalje med najteže humanitarne krize našega vremena. U svitu oko 645 milijuna ljudi trpu od glada, to je skoro 8% svitske populacije.
3: Tarlótűz pusztított a határ közelében. A Fertőrákoshoz tartozó Piusz puszta mellett szerda délután csaptak fel a lángok. A szélnek és a nagy szárazságnak köszönhetően gyorsan terjedt a tűz, a Magyar Katasztrófavédelem közlése szerint gyorsan elérte a 10 hektárt, egy fenyőerdőt, és átterjedt a határ osztrák oldalára is. Magyar oldalról 16, osztrák oldalról pedig 11 település tűzoltója dolgozott a helyszínen, összesen 216 fővel, akik kéziszerszámokkal és locsoló tömlőkkel oltották a tüzet. Burgilandi oldalon nagyjából 2 óra alatt sikerült megfékezni a lángokat, Győr-Moson-Sopron megyében azonban tovább tomboltak a lángok, a burgilandi tűzoltók pedig eleinte nem tevékenykedhettek a magyar oldalon. Később ez aztán megváltozott, és a két ország tűzoltói együtt dolgoztak. Csütörtök hajnalban fejezték be a munkát a tűzoltók Fertőrákos külterületén. A tűzeset részben érintette a soproni vízmű Sopronkövidei vízbázisát is, több kút elektromos ellátórendszere megsérült. A vízellátás ugyanakkor nincs veszélyben. Hogy a tüzet mi okozhatta, azt egyelőre nem lehet tudni. Nagyjából 40 hektár vált a lángok martalékává. Baba barát lett a Felsőpujai Klinika. Burgenlandban elsőként a Felsőpujai Kórház nyerte el a Baba barát kórház minősítést. Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF nemzetközi követelményei alapján odaítélt tanúsítvány a korai anya-gyermek kapcsolat támogatását, a szoptatás ösztönzését, a családok megfelelő tájékoztatását és a különböző szakemberek szoros együttműködését is elismeri. Hans Péter Doszkocél tartományfőnök szerint a díj bizonyítja, hogy kisebb kórházakban is kiemelkedő színvonalú látás biztosítható.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
4: Prime za našu regiju.
5: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
6: Sunce će danas pratiti gotovo cijeli dan. Već u jutarnjim satima bit će vrlo toplo sa više od 20 stupnjeva na mnogim mjestima. Nur vereinzelt zeigen sich ein paar harmlose Wolken. Ein mäßiger Südwind weht stellenweise. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf heiße 34 bis 38 Grad. Dnevne temperature će biti između 34 i 38 stupnjeva.
1: Drugi Morgenmagazin.
6: Ein guter Vormittag braucht die richtige Mischung. Ein paar wichtige Themen, interessante Geschichten und natürlich die passende Musik dazu. Genau das gibt es jetzt auch bei Memo auf Radio Mora. Daniel Frickert hier live aus dem Studio. In dieser Stunde schauen wir gemeinsam auf die aktuellen Schlagzeilen und bringen unseren Wochenrückblick mit dem letzten Beitrag zu Ende. Što se događa u našoj regiji, gdje se nešto održava i koje događaje vrijede posjetit. Donosimo vam naše prijedloge za naredne dane. Und auch für alle, die gerne Neues ausprobieren, haben wir wieder unsere Genussmomente vorbereitet. Also bleiben Sie bei Memo auf Radio Mora. Wir begleiten Sie weiterhin durch den Vormittag.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival.
1: Ismét itt a péntek este, és tudjátok, hogy 8 óra akkor kezdődik az a műsor, ami biztosan beindítja a hétvégéteket. Ez a Daráló Rádió Show itt a Rádió Morán. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jó bevált daralo@radio-mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön a Purple Disco Machine és a Disco Cherry, majd hallhatjátok Metzger Victoria, Nagy Bogi és Miss Mood közös dalát, melynek címe Eden. Elsőként azonban itt is van Alok és Jess Glynn. Ez a Summer's Back a Darálóban.

A darálóba most Fisher következik. Az ausztrál DJ és producer 1985-ben született, karrierjét pedig a 2010-es évek elején kezdte. Korábban egy DJ páros egyik tagjaként tevékenykedett, első saját dalát 2017-ben jelentette meg. Világszerte óriási sikert a Losing It hozta meg neki 2018-ban, amiért még Grammy-díjra is jelölték. Azóta számtalan single látott napvilágot tőle, idén már 3 is. Most legújabb dalát hozom el nektek, ez a What a Life, itt a daráló.

Fú, na ez az a zene, amit egy fesztivál hangrendszerén lehet igazán élvezni. Jambek és a pozitív szót itt a darálóban, most pedig egy újabb magyar dallal megyünk tovább. Jön Marcello és a Summer Fire. Hát reméljük, hogy több nyári tűz azért nem lesz a térségben. Tudom, a dal nem erről szól, csak valami aktualitást is be akartam csempészni.

frissítő slágerek a nyári kánikulában, ez a Daráló Rádió Show, itt a Rádió Morán, a 98.8-on és a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. Hogyha volna véleményetek a műsorról, akkor írjatok meg nekünk e-mailben, a címünk daralo@radio.at. De megtaláltok minket Facebookon és Messengeren is, Daráló Rádió Show néven vagyunk elérhetőek.

Pauza és a Magnetic szólt itt a Daráló Radio Show-ban, méghozzá Sam remixében. Figyelem, ez The Pauza, és nem keverendő össze a német rapperrel Pauzával. Most pedig mai második Daráló Classic rovatunkkal megyünk tovább. 1999-ből jön most egy dal Watergate-től, azaz DJ Quicksilver-től. A dal címe Heart of Asia.

0: Rádióban.
1: Egész pontosan 9 óra van, ez azt jelenti, hogy kezdődik a Daráló Rádió Show második órája itt a Rádió Morán. Ma július 31-én, a hónap utolsó napján, ebben az igazi nyári kánikulában. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jó megszokott daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát? Már itt is van Kevin the Breeze és Maupi. Ez a Metro. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is.

Szinte teljesen felhőtlen égbolttal telik az előttünk álló éjszaka is. Gyenge délies szél mellett hajnalra 19-22 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton a Fertőtó térségétől egészen Burgenland déli részéig szikrázott napsütés lesz a jellemző. Közép-Burgenlandban a délután folyamán felbukkanó gomoly felhőkből előfordulhatnak záporok, zivatarok. A gyenge mérsékelt szél dél felől fúj, zivatarok környezetében viszont erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 37 fok között alakul. Vasárnap is zavartalan napsütésre készülhetünk. Az északkeleti északnyugatira forduló szél gyenge, mérsékelt erősséggel fúj. A legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 22, a napi csúcs pedig 33 és 36 fok között várható.

0: Den Nudeln.
1: Wir trinken ein Bier.
0: Den Milchnudeln. Haben Sie einen Käse in der Flasche? Den Milchnudeln.
1: Wir trinken ein Bier.
2: Na, ez váratlan volt mi. 1994-ből szólt a K2 és a Der Berg Ruft mai harmadik darálók leszik rovatunkban. Most pedig minimixünkkel megyünk tovább. Tartsatok velünk, négy dal jön, sorban egymás után, megszakítás nélkül.

Kösz, hogy megtisztelsz minket bizalmoddal, és a Toreló Radio Show-t hallgatod minden péntek este 8-tól itt a Rádió Morán. Hogyha van véleményed a műsorról, akkor nyugodtan írj nekünk egy e-mailt a toreló@radio-mora.at e-mail címre, vagy keresd fel minket Facebookon vagy Messengeren, Toreló Radio Show néven vagyunk elérhetőek.

Eddig tartott a Daráló első két órája, most jön a Daráló DJ, 23 órától pedig a Hard Darálót hallhatjátok, ma csak is kizárólag drum and bass zenékkel. Éjféltől pedig ismét két régi de mixem szól majd csak itt a Rádió Morán, a 98.8-on és a 92.8-on, de az már augusztus 1-je lesz. További kellemes rádióhallgatást kívánok, és vigyázzatok magatokra ebben a hőségben, menjetek mondjuk csobbanni.